kávész a röparök. A étre a fasti, a gyám pöcsök. Hová? Ifra vatsze. Menasz a temasöl, mensz a spretta jöcs.